duče savadom. Jes kezem sirum, tekišer cerek, onkun mdacumil kez. Jes kezem sirum, tekišer cerek, onkun mdacumil kez.